Zsors című albumán jelent meg, amely Zsors Szan művészi környezetét idézi fel. Viardot és Musset is ehhez a körhöz tartozott.

0: Paulin Viardot 6 melódiája közül az 5. Madrid című dal hangzott el. Szonya Joncseva énekelt, Olga Zádó zongorázott.
1: Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolódtak be adásunkba. A mikrofonnál Tóth Endre. A MÁV csellisták Dreaming, vagyis Álmodozás című albumáról most Popper Dávid requiemjét halljuk. A csellóművész zeneszerző 1892-ben írta a darabot, elhunyt kiadója Daniel Rather emlékére. A cím ezúttal szöveg nélküli gyászzene fölött áll, a búcsú és az emlékezés hangját 3 szóló cselló szólaltatja meg. A lemezen Werner Gábor átiratában hallható ez a mű, amely eredetileg 3 csellóra és zongorára készült. A MÁV csellisták felvételén egyébként a 3 szólót Gustav Rivenius, Rózsa Richárd és Vámos Marcell játsza.